Jehoshaphat ekaye sehuma anyumtufuwa ni nyeni na nyuma awutu nyeni sehundi nyamiaye na nehumo kwa iti wata.